ɛfisɛ adɛn nyinaa mu mɛhyɛ wanum nyam menyame ɛsɛmesɛ meno asaremes wode asɔwogyina wo naso ne yɛnkwagyɛ wurame.